0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP. Kata aing rek mawa beas raskin. Kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
1: BLT, no BLT artinya
0: bantuan langsung tunai. Oh,